0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Nagyon jó szórakozást a Bézs hallgatóinak is, hiszen együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu. Midnight Man, ez az első dal címe. A banda pedig a Flash, The Pen.

Flash and the Pan és a Midnight Mantan koncertre megyünk, nem is egyre, egymás után többre is. Először Ringo Starr. It don't come easy.

Ringo Starr, ez volt az It Don't Come Easy. És már is a Johnny Cash koncerten vagyunk. Ez a Folsom Prison Blues.

Bob Marley klasszikus ez. Nagyon-nagyon sokan feldolgozták. Az egyik leghíresebb a Manfred Mann Earth Band feldolgozás, de ez is zseniális volt. Ő volt Jackson Brown. Jackson Brown után a Creedence Clearwater Revival kiválósága. Szóló karrierjének egyik állomása egy koncertfelvétel. Ez a Born on the Bayou. És John Fogerty.

0: Evo John Fogerty.
1: Oh man, thank you! Thank you, I love it!
0: A következő felvétel előadója Jerry Lee Lewis és Bruce Springsteen.
1: You shake my nerves and you rattle my brain.
0: Ez a Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis híressége.
1: What a thrill, I said, gun in this gracious great balls.

0: gracious, woo, balls of fire. Thank you, thank you.
1: Jerry Lee Lewis is Bruce Springsteen.
0: Thank you, ladies and gentlemen, we're gonna get wound up here, I guarantee you.
1: Ez volt a Great Balls of Fire. Ennyit a koncertekről, legalábbis a mai napon itt a közösben, hiszen együtt a Rádió Bézs és a
2: Bétósó. Listen to my radio.
1: És már is egy klasszikus Frank Sinatra dal. Ez a Stranger in the Night. Stranger.

Strangers in the Night, ez volt Frank Sinatra klasszikusa. Ez már az arabeszk 77 és 85 között ontották a slágereket. Legismertebb tagja a hármasnak a hölgyek közül Sandra volt. Ez az arabeszk. Fly High, Little Butterfly.

Fly High Little Butterfly. Ez volt az Arabesk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diszkó korszak egyik nagy slágere. Ken László.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E volt Ken László. Egy ritkábban hallható Modern Talking dal következik. Ez a Just With Two, Mona Lisa.

Just with two. Mona Lisa, ez volt a Modern Talking. És ez már a Juventus.

Ez volt a Da-da-da-da-da. És ez volt a Juventus. Koncerten ma már jártunk, most menjünk moziba. Egy régi-régi klasszikus csodaklassz dala következik, a film címe Fűre lépni szabad. A dal pedig nem más, mint a Rejtély. Aki énekel, Kovács Erzsi.

Fűre lépni szabad. Ez volt a film címe. Kovács Erzsi énekelt ennek nagy slágerét. Ez volt a Rejtély. Én nem tudom, hogy annak idén kinek melyik sorozat volt a kedvence. Nekem a nagy kedvencem az Orion űrhajó volt. Ez az, amit én nem tudtam megunni nekem. Ez mindig ott volt a lelkemben, és mindig szerettem, és főképpen a zenéjét. Nos, a Studio 11 is, pontosabban Dobsa Sándor, kedvelt az Orion űrhajót. És a fő címdalát a Rádió 8-as stúdiójában remekül eljátszották. Ez az Orion űrhajó és a Studio 11.

0: Ez volt a Daliról. Végleg a szívügyen maradtál. Együtt a Rádió Bécs és a popterisnya.hu.
1: Ez a Beethoven Show.
2: A mikrofonnál Beethoven László.
0: A következő dal pedig Johnny és Rosin Cash duettje. Ballad of a Teenage Queen.

0: Ez volt a B2 Show B2-t Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió B-s közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Búcsú a B-s hallgatóitól, de csak egy hétre. A jövő héten a szokott időben folytatjuk. Az utolsó dalt a Latin Lover játsza. Ez a Laser Light.

0: Hölgyes, urak, szép lányok, ennyit már a véget ért a Beatles-show itt a popterisnya.hu-n. Remélem, akik velem tartottak, jól érezték magukat, és jól fogják magukat érezni a hétvégén is, hiszen nagy kirándulásokra nincsen lehetőség, hiszen hála Istennek jön az eső, jön a csapadék. Már a holnapi naptól szombaton, vasárnap, sőt hétfőn, tán kedden és szerdán is csapadékosabb lesz az idő és hűvösebb. A hőmérséklet 14 fok lesz csak például vasárnap. Aztán hétfőtől bár esővel, de emelkedik a hőmérséklet, és a jövő hét elején már 22-24 fok is lehet, mához egy hétre pedig már akár 25. De minden esetre remek zenék és remek műsorok itt a popterisnya.hu-n a hétvégén, úgyhogy érdemes velünk tölteni ezt a szomorkásabb időt, és arra gondolni, hogy mennyire, de mennyire szükség van a csapadékra. És persze a sok jó zenére és a sok jó műsorra is, ami itt megtalálható és kapható, ha úgy tetszik, a popterisnya.hu-n. Beatles-show pedig mához egy hétre a szokott időben. Remélem, akkor is találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: műsorunk ismétlését hallották.
1: És most vissza a slágerekhez.
2: Podtarisznya.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: www.podtarisznya.hu.
3: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
2: www.podtarisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

Yes, maybe, perhaps, yes.

tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a poptarisznya.hu. It's Ali Shuffle time!

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Azt hiszem, hogy meg lesznek elégedve a következővel is. Nagyon remélem, hogy 10-kor megtalálom Dolit. Most viszont következik az a hölgy, aki hát 4-szeres Brit Awards díjas, 2-szeres Grammy díjas énekesnő, dalszerző, színésznő, kicsivel elmúlt 50, de hát hölgy ugye akkor nem mondjuk az életkort. Minden esetre május 28-án van a születésnapja, és őt úgy hívják, hogy Kylie Minogue.

Mindjárt 10 óra van, úgyhogy először énekelünk a Kalipszós időkből Dollival, és aztán nagyon remélem, hogy már fölébredt, és tudunk is beszélgetni. Na hát akkor gyerünk, kérem, tisztelettel.

0: Hát kérem, tisztelettel, nagy örömmel mondom, hogy a művészbe járó vendége Dolly, amivel remélem jól halljuk egymást. Szervusz, halló.
1: Szép jó reggelt kívánok. Jót mosolyogtam ezen a bejátszott dalon, hát ez óriási volt. Köszönöm szépen a...
0: Hát én.
1: Mindenki sok szeretettel köszöntök ezen a szép reggelen.
0: Na hát tényleg szép reggel, most már az eső is egy kicsit elment, bár nagy szükség van rá. De egyébként azért ilyen mosolygós nekem is a hangom, mert tényleg ez, én a soha életemben nem akartam énekelni soha, de hát akkor valahogy ez így összejött. Igen, és azért dicsekre is lehet, mert ezt elénekeltük televízióban is, meg fellépés, szóval én erre mindig nagyon-nagyon büszke vagyok, és köszönöm, hogy kibírtad.
1: No. Miért nem volt az olyan rossz?
0: Nem, hát ne viccelj, hát akkor a...
1: Érdekes volt, unikum.
0: Igen, és amikor megjelent, nem is tudom kinek a lemeze, ez még a Kalipszó rádiós idők, akkor ebből többet adtak el, mint a profiéból. Na, szóval Dolly, hát akkor minden esetre legelőször azt mondom, hogy közeleg a születésnapod, ha jól tudom, 21-e. Nagyon-nagyon sok szeretettel, Isten éltessen sokáig.
1: Nagyon kedves vagy, és nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó leszik, és valóban közeledik.
0: Hát ha közeledik, hát nézd, mindig ezt én is elmondom saját magamról is, másokról is, hogy tulajdonképpen a születésnap, meg minden, hát az csak egy évszám, ám, de azért én nem akarok visszamenni a múltba, meg mindenhova, mert gondolom ezt úgy is megkérdezték tőled százszor, én is elmeséltem egyszer-kétszer, és hát hogyha nem akarok nagyon visszamenni a múltba, akkor már csak ott kezdeném, hogy már 4 éves korodban elkezdtél énekelni, aztán zongorázni, és tulajdonképpen hát eltakartad a napot is már a Hungáriánál, még voltál vagy 19 éves, hanem inkább ugorjunk a jelenbe, mert azért jelen dolgozol, most is dolgozol, és azt már előre mondom, hogy amikor abba hagyjuk a beszélgetést, akkor a legújabb felvételeit közül is játszunk. Na hát szóval, hogy élsz mostanában, mit csinálsz, fellépések, stb.?
1: Hű, de hosszú volt a kérdés.
0: Nagyon direkt.
1: Ja, hogy legyen időm gondolkodni.
0: Így van.
1: Hát, hogy mit csinálok? Hát készülök gyakorlatilag a nyárra, és hát az őszre, mert hála Istennek azért a naptár az telik, és nagyon sok élő bulink van, hát a Dollyról plusszal járom a világot, és szó szerint értendő, mert nem csak a környező országokban voltunk, hanem tavaly előtt például voltunk Miami-ban is, úgyhogy tényleg nagyon sok közben új lemezeket adunk ki. Most, ha minden igaz, akkor 20-án, tehát egy nappal a szülinapom előtt megjelenik immár az 5. nagy lemez, amit egy fél éven belül alkottam, és hát ez egy különleges lemez lesz megint, mert régi koncertdalok fognak szerepelni rajta a komfokkal együtt, poénokkal együtt, a közönséggel együtt, ahogy a közönség reagál, ahogy közben beszólogatnak. Szóval jó pofa az egész. Nagyon örülök neki, ilyet még úgyse csinált senki, és ráadásul lesz rajta egy baki parádé is. Mert összetettük azokat a hülyeségeket, amiket csinálunk a feléneklés közben például, hát azért onnan szemezgettünk egy-két jó pofasságot, meg hülyéskedéseket. Úgyhogy ez lesz a következő, ami megjelenik. Plusz hát 30-án tulajdonképpen indul a mandula, indul a buli, hát ha szabad elmondani, hogy hol 30-án Balaton akaratján a Peter Szeraszon lépünk fel, ez a nyárindító bulink a zenekarral, úgyhogy hát ilyen teljes háttérrel, vizuállal, táncosokkal és hatalmas nagy buli lesz, úgyhogy ezzel indítjuk a nyarat, és ez nagyon nagy örömmel tölt el minket, mert utána ilyen felkérések vannak, megyünk Szlovákiába sokat, remélhetőleg megyünk délfelé is, úgyhogy sok felé reméljük, hogy Erdélybe is letehetjük megünk a voksunkat, úgyhogy hogy oda is mehetünk egy kicsikét, úgyhogy reméljük, hogy így lesz.
0: És lehet, hogy utána jön neked az Emerton, meg a Huszka Jenő, meg az Ámbó Jimmy D után egy újabb díj, de tudom, hogy soha nem a díjakért énekelsz, és szerzed a dalokat, hanem éppen a közönségnek, de és csak nekik mindenféleképpen, de azért miután nem mindenki tudja, akkor most kikkel vagy, kikkel játszol, és hogy áll föl a társaság, és a végén, ha mondasz egy bakit, azt külön megköszönöm.
1: Hát nézd ide, most van egy remek zenekarom, nagyrészt fiatalokból. A fiatalok, az az úgy értendő, hogy nagyon komoly, ilyen 20 éves korában jött hozzám például Mihelis Norman, a szólógitárosom, 21 éves korában jött hozzám most gyorsan a szaxisom, tehát nálunk van egy kiváló dobó, szóval nagyon jó zenészeket szedtem össze, hívtam be magamhoz, és most egy olyan csapat van, aki nem csak zeneileg kiváló, hanem emberileg is nagyon kiváló, hát Süszler Ferenc a dobosunk, mint említettem, Mihelis Norman a szólógitárosom, Susovics Szilárd, ő a szaxisom, aki szintén nagyon fiatal, azon kívül Doba Dániel, a bassgitárosom, megint egy csodálatos játékos valaki, nagyon-nagyon szépen pregnánsan játszik, azon kívül van egy nagyon jó kis, szintén konzit végzett, ezek a fiúk mind konzit végeztek egyébként, van egy Víg Roland nevezetű kis nagyon aranyos kis csendes, kis szolid zongoristán, úgyhogy ő is nagyon szuper, hát a lányokról ne is beszéljek, a fiatalok szépek, Fruzsi és az Orsi, Gere Orsi, Vince Fruzsina és Mayer Blanka, ők szoktak jönni hozzánk. Nagyobb koncertre már hárman jönnek vokálozni. Vannak a Csabai Kitti társaság, nagyon-nagyon jó kis táncosok, úgyhogy szuperek, ők is különlegesen, mindig szabad kezet adok nekik, úgyhogy jópofa dolgokat alkotnak táncban. Úgyhogy van vizuálunk, és természetesen van egy hangmérnökünk is, aki végzett hangmérnök, és nélküle el se indulunk sehova. Na hát, és akkor ne beszéljek Karcsó Tomiról, ugye, aki a másik előretolt énekesem, igen, ugye, mert hát ketten vagyunk előretolt, úgymond, csatárok. Nagyon-nagyon jól lehet velük dolgozni, aranyosak, jó csapat, összetartó társaság. Mindig, amikor például tavaly előtt, amikor kint voltunk ilyen többnapos turnén Erdélyben, akkor mindig az volt, hogy amikor már másnap jöttünk haza, akkor este azért megengedtem azt, hogy egy kicsit bulizzunk éjszaka, akkor ilyen hajnalig akkor hülyéskedtünk, röhögtünk, és nagyon, szóval összetartó jó emberek, aranyosak, imádom őket, és nagyon felnézek rájuk, mert van mit tisztelni bennük. Nagyon, nagyon jó zenészek, nagyon szeretik azt, amit csinálnak. Tehát, és azért mondjam azt, hogy nekik is köszönhető, de nem csak nekik, hanem a Hungári Együtt tagjainak is, hiszen igen, tavaly volt két csodálatos koncertünk az MVM Domba, ezért kaptunk is most nem olyan régen, pár nappal ezelőtt egy Artisius díjat, legjobb koncert ügyében, és hát szóval azért zajlik az élet körülöttem, hála Istennek.
0: Így van, hát ha a Fenyő Mikit nem is nagyon tudjuk majd a mai napig, nagyon-nagyon szeretem.
1: Nagyon-nagyon hiányzik, nagyon-nagyon fáj, hogy most már ő is elment.
0: Sajnos,
1: nagyon-nagyon fáj. Igen. Tudod, ez egy olyan, hogy ugye hatan kezdtük, igen, a Hungáriában, hatan kezdtünk, és a hatból, amikor négy lett, már az is borzasztó volt. Én most már a hatból összesen hárman vagyunk.
0: Hát azért,
1: ez azért rettenetesen nagyon-nagyon szomorú dolog, nagyon szomorú dolog.
0: Egyébként koromnál fogva én is vissza tudok emlékezni, mert annak idején a 90-es évek közepén, azt hiszem 95-ben volt a Népstadion koncert, a Micsoda Buli, azon ott, igen, voltam természetesen, de akkor most még annyit, hogy hát nyilvánvalóan, amikor Miami-ba mentek, Floridába, vagy akár Szlovákiába, hát nem az egész társaság megy, mert azért nem hiszem, hogy ilyen sokan egyszerre, és akkor kiváló...
1: Szlovákiában az egész társaság.
0: Tényleg?
1: Szlovákiában nagy élő bulikat csinálunk, igen.
0: Na, ezért kérdezem.
1: Miami-ban nem tudtunk annyian menni, úgyhogy Miami-ba vittem a Tomit, és magammal, hogy érdekesebb legyen a műsor. Ugyan engem hívtak szólóba, de sokkal jobb volt így, hogy ketten mentünk. Nyilvánvalóan vittem a hangmérnökömet is, és azért egy nagyon jó kis műsort penderítettünk ott is. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan voltak, és nagyon sikeres volt volt, úgyhogy még el sem mentünk, már mondták, hogy mikor jövünk legközelebb. De elmondhatom, hogy régen voltunk Ausztráliában, de oda is ugye nem lehetett az egész társaságot kivinni, úgyhogy ott a Kékes Zolival voltunk ketten, és így, hát ezt úgy hívják, hogy fél playback, amikor igen, ugye a zenekar az a magnóról jön, vagy hogy mondjam, bizonyos készülékről, és mi élőben énekelünk hozzá.
0: Így van, és csak úgy eszembe jutott, mikor felvettük, azt hiszem, nem tudom, stúdióban ezt a dalt, amit ott eldaloltunk ketten.
1: Akkor, rám, igen,
0: és a Kékes Zoli ott volt, és hát emlékszem, hogy nagyon jó volt. Na most Zoli, akkor maradjunk annyiban, hogy először is nagyon szépen köszönöm még egyszer boldog szülinapot, és akkor csak azt tudom mondani, neked volt annak idején egy, vagy talán kettő is, egy portréfilmed, és az volt a címe, hogy Hogy volt. Hát akkor most remélem, hogy a bulik és a bulik után akkor mindenki azt fogja mondani, hogy hogy volt, és engedelmeddel kiválasztottam itt az újak közül, és le is fogom játszani. Ami most következik az, hogy jöjj, ölelj át, és aztán nem tudom, hogy voltál-e a Lidón, mert azt is leforgatom mindjárt, hogy vakáció a Lidón engedelmeddel, vagy anélkül is.
1: Én voltam a Lidón 1979-ben, Róma mellett egy kis, hát akkor engem kivittek egy ilyen kis motoron, egy ilyen kis mopeddel. és megmutatták az igazi Lidót, azt, ami ott van Róma mellett a tengerpartján. Isteni volt, nagyon-nagyon klassz volt, úgyhogy én tényleg voltam a Lidón.
0: Akkor ezzel folytatjuk. Puszi, és utána jöjj lejárt. Minden jót, vigyázz
1: nagyon
0: magadra.
1: Köszönöm.
0: Szerbusz, szia, Doli,
1: szia,
0: szia.
1: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a kedves rajongókat is, és a rádióhallgatókat.
0: Köszönjük, minden jót, szia, szia.
1: Köszönöm.

0: Vakációval Lidón, aztán folytatjuk, de közben megjött a telefon a vonalban Hamar József. Örülök, hogy be tudom kapcsolni. Halló, halló, hívott, és honnan hív?
1: Jó napot kívánok, tiszteletem, üdvözlöm.
0: Honnan hív?
1: Székesfehérvárról, éppen dolgozom.
0: Na igen, csak azért akartam tudni, mert tudom, hogy sokfelé dolgozik, meg mindenféle, úgyhogy akkor a tippelés, ezek szerint tudott hallgatni, Ferencváros, Zalaegerszeg, ma.
1: 2-2.
0: 2-2, és megint elmondom, mint mindig máskor is elmondjuk, hogy a rendes játékidő számít, és nem a hosszabbítások, és minden.
1: Rendben.
0: Jó, köszönöm szépen a hívást, és akkor...
1: Viszalás.
0: Rendben, köszönöm, jó munkát, és jó pihenést. Oké, viszont hallásra. Akkor megjött Hamar József tépje is, és akkor hát ugye említettem, hogy és Dollinak is megígértem, hogy jöjj, ölej át, hát akkor ezt még leforgatom, és aztán azért én keresek még egy Hungáriát is mindenféleképpen, és miután 10:30-kor jövünk majd Károly Józsival, hát talán hallgatónk mondta, hogy tudja, hogy ez nem kívánságműsor, de nagyon szereti a rock'n'rollt, akkor talán még azt is lejátszom, hogy Életfogytig rock'n'roll. De most Dolly.

És akkor közben én kaptam még tippeket. Azt mondja, hogy Ági 2-2, Ricsi az órásmester 3-0, Bea a fodrász 3-1. Azt nézem, hogy jött-e olyan, hogy Zalaegerszeg, hát nem, mindenki a Fradira tippel. Hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre nagyon-nagyon várjuk ezt a meccset, és reméljük, hogy tényleg mindenki meg lesz elégedve, akárkinek is szurkol, és akárki is lesz a bajnok. És akkor, ahogy az előbb említettem, jöjjön talán életfogytig rock'n'roll.

0: Másodpercre pontosan 10:30 van, kedves hallgatók, és ahogy a mai egy kicsit megváltozott műsorrend, de mindenféleképpen köszönöm szépen Károly Józsinak, hogy így módon is rendelkezésünkre tudsz állni, és akkor itt vagy a vonalban. Halló, szervusz, halló.
1: Szervusz, Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Hát akkor én azt hiszem, hogy sorsdöntő a mai nap, legalábbis a futball szempontjából és a magyar bajnokság szempontjából. Én nagyon kíváncsi vagyok, és azt hiszem, hogy most kezdjük ezzel. Mit tippelsz a mai Fradi Zetemecsre?
1: 2-0-es Ferencváros győzelmet tippelek.
0: Igen.
1: Erre a mérkőzésre.
0: Hát ez nagyon jó.
1: Egyébként... A szemünk Kisvárdára vetődik majd közül.
0: Hát nagyon, mindenféleképpen, de akkor én, mint ezúttal szakértő véleményt kérek. Most nem csak az, hogy mit vársz a meccstől és a Kisvárdán is múlik, hanem nem mindenki tudja, mert néhány hallgató is bizonytalan volt, akiket nem kapcsoltam be, hogy tulajdonképpen akkor most mi várható, mi lehet, és azért Kisvárdán is múlik, ezen is, azon is mondjad.
1: Hát ugye most úgy állunk így a mérkőzések előtt, hogy ugye a Győrnek van a kezébe a döntés, a nagyobb esélye a bajnoki aranyra. Én úgy is fogok kimenni a meccs, hogy elvárás nélkül a Ferencvárosnak most már megvan az ezüstérem, a kupagyőzelem, egy szép nemzetközi szereplés, de a Győr fogja eldönteni vagy a Kisvárda ezt a bajnokságot, mert ha a Győr simán megnyeri ezt a mérkőzést, akkor nincs miről beszélni. Mert akkor ők a bajnokok, ugye egy ponttal vezetik a bajnokságot. Igen. A Ferencváros előtt. Ha X-elnek és a Ferencváros is X-el, akkor is a Győr a bajnok, ha mind a két csapat kikap, akkor is a Győr a bajnok. Ha viszont ha a Győr kikap és a Fradi X-el, akkor már a Fradi a bajnok, ha a Győr X-el és a Fradi nyer, akkor is a Fradi a bajnok. Uh-huh. Tehát a Győrnek végül is nyerési kényszere van, ami azért viszonylag tud terhet tenni játékosokra és csapatra mindenképpen, hogy van egy győzelmi kényszered, mert azért a Ferencváros ott léheg a nyomodban, és a Ferencváros mindent meg fog tenni azért, hogy ne könnyítse meg a Győr helyzetét, tehát szerintem valószínűleg meg is fogja nyerni a mérkőzését. És hogyha ez így történik, akkor Győrnek mindenképpen nyernie kell. És azt látnunk kell, hogy az utolsó 4-5 fordulóban, ezelőtti 4-5 fordulóban a Kisvárda azért B csapattal állt fel, amihelyt kiderült, hogy bemaradnak az első osztályba. TV-szúr kipróbálta a fiatal játékosokat, megnézte, hogy ki lehet számítani a jövő évi idényben, hogy tud velük kalkulálni, és egy picit forgatta a csapatát úgy, hogy a védelem soha nem volt tökéletes. Tényleg 18-19 éves srácok játszottak a Kisvárdában, és erre a mérkőzésre mondta Révész úr, hogy idézőjelben a fényeset fogja felpakolni, tehát az első csapattal fog kezdeni a lehető legjobb összeállításban, és a lehető legjobb mentalitásban erős játékosokkal. Úgyhogy ez így viszont meg így nem könnyű nyerni a Kisvárda ellen, hogyha a lehető legerősebb összeállításban áll fel. Azért Kisvárda nem könnyű megnyerni a mérkőzést. A Győr van olyan csapat, hogy ezt a mérkőzést tudja abszolválni mindenféleképpen. Normál esetben azt mondanám, hogy így is ül az esélyes, de mikor itt van rajtad egy ilyen nyomás, akkor azért elbizonytalanodhatnak a játékosok. Ezt láttuk a Diósgyőr elleni mérkőzésen is, hogy ugyan 4-0-ra simán nyert a Győr a Diósgyőr ellen. Az első 20-30 perc olyan görcsösségben telt el náluk, hogy én ilyet még nem láttam ebben az idényben a Győri Etótól.
0: Uh-huh. Hát meglátjuk, minden esetre korábbiakban hallgató elmondta, hogy ezért is izgalmas, és ezért is csodálatos ez az egész mai nap, mert annyi minden várható, és én az előbb bátorkodtam azt mondani, hogy ennek mindenki örülni fog, aki ezt a bajnokságot megnyeri, az is, aki elveszti, szóval itt nagyon-nagyon mozgalmas lesz ez a dolog, és...
1: Hát igen, a Ferencvárosnak pont itt volt a vezérigazgató, bocsánat, hogy szabadon várok.
0: Nyugodtan.
1: A Orosz Pali, a vezérigazgatója a Ferencvárosnak reggel, ugye minden szombat reggel itt van nálam, így beszélgettünk, és kérdezte, hogy mit várok a mérkőzést, mondtam, Pali, én elvárások nélkül fogok érkezni a stadionba, mert már a Ferencvárosnak így is csodálatos idénye van, és szerintem sok Ferencváros szurkoló így fogalmazta ezt meg magában, hogy azért, tehát hogy köztünk legyen mondva egy második, egy kupagyőzelem, az Európa Ligában a legjobb 8 közé játszott a csapat, ennél rosszabb idényünk soha ne legyen. Úgyhogy előtte 7 bajnoki cím sorozatban, minden évben nem fog a Ferencváros bajnokságot nyerni, ezt tudjuk, tehát hogy valamikor nem a Fradi lesz a bajnok, de ennél rosszabb második helyünk ne legyen, vagy ennél rosszabb nem bajnoki címünk ne legyen, hogy ilyen eredményeket érünk el mellette.
0: Hát mindenféleképpen. Egyébként hát jönnek itt a hírek mindenfelől, és biztos láttad te is, hogy itt a Puskás Akadémiát is hát eléggé szét akarják cincálni, elvileg még az edző is esetleg menne, jönne, de akkor ugyanezt megírják. Robikinről is. Szóval nagyon-nagyon mozgalmas az élet. Az ember alig tudja már követni, most komolyan mondom.
1: Hát persze, de tudod, hogy mindig azzal jár, hogy ugye jön egy átigazolási szezon, jönnek majd a kacsák, a hírek, az izgalmas. Én nagyon szeretem ezt az átigazolási szezon, mert tényleg izgalmas, hogy tud kialakulni egy játékos keret. Egy dologban biztos, hogy a Ferencváros nem fog gyengülni. Ebben az átigazolási időszakban sem. A többi csapatról nem nagyon tudok nyilatkozni azokban a dolgokban, én nem látok bele, de abban biztos vagyok, hogy a Ferencváros kerete nem fog gyengülni, lesznek távozók, vannak érdeklődők, komoly érdeklődők Guber iránt, Abukváni iránt, szerintem Abukváni el is fog menni, ugye az utolsó két átigazolási szezonban mindig el akart menni, csak nem jött ajánlat érte. Szerintem most ez meg fog érkezni, de helyette fog jönni. Ugye van egy pletyka szinten, most nem akarom megerősíteni, de mondjuk maradjunk annyiba, hogy pletyka szinten egy másik izraeli támadó középpályás van képben, aki érkezhet, vagy érkezni fog, meglátjuk. Úgyhogy akinek amúgy zseniális mutatói vannak, mert előző szezonban 19 gólt húgott, tehát parádi szezont futott, és hogy meglátjuk, hogy hogy alakul, de ezt mondom, szerintem a Ferencváros nem fog gyengülni.
0: Ez így van mindenféleképpen. Egyébként hát megy a bronzéremért is a csata mindenfelé, és én azt hiszem, hogy tényleg izgalmas lesz. Én csak egy zárójelben mondom, hogy a Liverpool meg nagyon lehúzta a zakót, mert hogy kikaptak 4-1-re, úgyhogy ez az egyik dolog. A másik pedig csak a rendkedvéért említem, hogy a Magyar Kupa döntőt azt senki nem találta el, mert a rendes játékidő az 0-0 volt, és hát mindig arra kell tippelni, nem találták el. Hát ez van, így van.
1: Ez van, de nagyon jó volt, ez nagyon nagy élmény volt a Magyar Kupa döntő. Ez a körítés, az a millió, ami volt. Ugye személyesen voltam kint ott is, és néztem a mérkőzéset, fantasztikus volt. Tehát igaz a hangulat. Szilvikével, a kolléganővel mentünk ki. Nem megmondta, hogy ki szeretne jönni, meg szeretne nézni egy kupadöntőt. A Puskásban még nem volt ki, mondtam ki, hogy gyere ki velem, akkor megnéztük, és pont mutattam, hogy taxival érkeztünk, és a stadion környék is örökökbe a Ferencváros és a zalaegerszegi szurkolók együtt söröztek, együtt vonultak végig a stadionba, tehát hogy tényleg itt nem volt egy rossz szó senki felé. Én is egy büfénél megálltam, mert láttam, hogy smashburgert árulnak, én nem szeretem a smashburgert, és mondtam, hogy én ott fogok enni, és csak zalaegerszegiek voltak, hajtam kívül, természetesen a Fradi mezbe voltam, és mindenki csak köszönt előre, tehát nagyon-nagyon parádés volt a hangulat. A zalaegerszegi szurkolók ott maradtak, megtapsolták a Ferencvárost a kupa győzelem után, nagyon sokszor felzúgott a Fradi tábortól az egzegzeg zalaegerszegi éltetés, úgyhogy fantasztikus millió volt.
0: Hát egyébként zalaegerszegi illetőségű Perec Gábor, aki mindig először telefonál, azt mondta, hogy hát most lehet, hogy megkövezik otthon, de ő 3-2-es Fradi győzelmet remélt. Na zárásképpen akkor még csak annyit, hogy ne legyen olyan vidám a vége. Szóval az MLS megint egy kicsit megbüntette a Fradit, ugye az Újpest elleni meccsen, nem a Fradi volt a rendező, és ők is pénzbüntetés meg.
1: Ugyanannyi pénzbüntetés.
0: Igen, de miért?
1: Tehát, hogy én ezt nem tudom. Tehát, hogy én ezt nem értem, de én csak úgy hívom őket, hogy Pogácsa kommandó, de én már nem tudom, hogy működik ez a szerv, vagy ez a rendszer. Egyszerűbb lenne, megmondanák előre a Fradinak az évelején, hogy figyelj, ennyi pénzt fizessél be, és akkor békén hagyunk, és akkor nem lennének ezek a szarakodások, már bocsánat, elnézést. De ez, hogy mint nem rendező klub, ugyanakkor a pénzbüntetés kapjon egy klub ettől nem is tudom kifejezni magam, hogy milyen összejöveteltől, azért ez így. Tehát ez megbotránkoztató és nem is értem. Tehát, hogy amikor a Fradi rendezi a Fradi Újpestet, akkor a Fradit halálra büntetik, amikor az Újpest rendezi a Fradi, Újpest Fradit, akkor már akkor is a Fradit büntetik halásra. Tehát
0: ez az. Hát ez van.
1: Mindegy, ez van.
0: Ez van, akkor maradjunk annyiban. Köszönöm szépen, hogy így rendelkezésünkre álltál szokás szerint. És akkor hát nyugodtan mondhatjuk, hogy hajrá Fradi, meg hajrá Zete, és meglátjuk. De ilyenkor én mindig azt mondom, győzzön a Jobbik. Így van.
1: Pontosan, igen. Én is így vagyok. Köszönöm, Gábor, nagyon kellemes hétvégét, neked is az utolsó.
0: Nektek is, és jó munkát is. Köszönöm, szervusz, szervusz. Szakértőnket hallották, és akkor most következik az az úr, akinek a teljes neve John Robert Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes. Hát azt hiszem, hogy a hangja után rögtön mindenki ráismert volna, ha nem mondom. De hát félelmetes, olyan slágereknek köszönhette a hatalmas sikereit, mint a You Are So Beautiful, és stb. Stb. Amiért pedig szóba hozom, 1944-ben, május 20-án született az Egyesült Államokbeli Colorado államban. Hát akkor Joe Cocker.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: A 10 perc múlva lesz 11 óra, kedves hallgatók, a vonalban Dénes. Halló Dénes, szervusz, halljuk egymást, remélem jól, halló.
1: Így van, jó napot kívánok, köszöntelek tisztelettel Gábor, és a rádió hallgatóit is.
0: És akkor köszöntünk mi is téged, és akkor mindenféleképpen egy-két perc, ahogy szoktuk most már az utóbbi időben. Én arra kérlek, hogy szerinted mi lesz a mérkőzés, illetőleg szerintetek, hát a mai döntőnek is beillő, és az is, Ferencváros, Zalaegerszeg. Mit tippeltek?
1: Igen. Ez az a helyzet a Ferencvárosnak, hogy én nem azt mondom, hogy eltaktikázta, mert így nem igaz, de az is igaz, hogy helyi mérkőzést a magyar labdarúgó NB1-be csapatok egy évben nem játszottak.
0: Az igaz.
1: Mellé jön ez a dolog, hogy milyen arányba kell benne magyar játékosnak, fiatal játékosnak lenni, és így azt hiszem ez fokozottan megnehezíti. Most hallom, hogy ugye elképzelésben van izraeli játékos érkezése a Ferencvároson. Jobban örültem volna, azt mondják, hogy magyar játékos.
0: Hát, igen, el is
1: jó, hiszem. Megmondom őszintén, jobban örültem volna. Nincs kifogásom az ellen, hogy izraeli, mert ha argentin jönne, arra ugyanazt mondanám. Jó lenne, ha magyar játékos érkezne. Na mindegy, ez a Fradinak a elszámolása, és jelen pillanatban nem abban kell bízni a Ferencvárosnak, hogy a Kisvárda szupererős csapatot fog kiállítani az Eto ellen, hanem abban kellett volna inkább, hogy az ő saját kezében legyen a sorsa, ami jelen pillanatban elszállt.
0: Ez így van, Dénes. Na jó. Igen.
1: Ebben kapcsolatból pedig hát egy biztos, hogy mind a két mérkőzés, mind a Zalaegerszeg mérkőzés, illetve a Kisvárda Eto mérkőzés, ha úgy veszük, papírforma szerűen nagyon jó mérkőzésnek kell lenni. Reméljük, így lesz.
0: Reméljük. Dénes, akkor kérem szépen a tippjeiteket.
1: Rendben, ugye a feleségem maradt az 1-1-nél. Én a magam részével 1-2.
0: Vagyis Zalaegerszeg?
1: Vete győzelem.
0: Igen.
1: Kata? A Kata 2-0.
0: 2-0.
1: Csaba 3-1.
0: 3-1. Meglátjuk, hogy mi lesz, de a 3-1. Igen, egyébként éppen az előbb kaptam egy tippet Misitől, informatikus, és ő is 3-1-et mondott. Dénes, akkor nagyon szépen köszönöm, vigyázz magadra, és akkor találkozunk remélem a jövő héten is, oké?
1: Okay? Így van. Kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét, vigyázzunk magunkra és másokra is.
0: Köszönöm, Dénes.
1: Köszönöm a beszélgetést, szervusz Gábor, viszonthallásra.
0: És akkor megyünk tovább, és hát természetesen leginkább várom a Stuttgarti telefont is.

0: A meghívásra megjött a válasz, a vonalban Csernyák István, Halló Stuttgart, szervusz, jó reggelt, jó napot!
1: Halló Budapest, szép jó napot, szép jó reggelt, meg fagyos szenteket.
0: Mert hát...
1: Ahogy itt szokták mondani ugye az okosok, hogy tehát az évszakok eltolódnak, meg mindenféle, de a fagyos szentekre itt legalábbis lehet számítani hát. Minden évben, mert rohadt hideg volt a héten.
0: Így van, itt most jön most a hétvégére, ide is megjött a hideg, de hát akkor erről beszéljünk egy kicsit inkább a melegedésről, mert azt hiszem, hogy ott a német fociban is sok-sok érdekesség történik. Én, ha jól néztem, vagy ha jól emlékszem, akkor ma a Frankfurt fogad benneteket, ugye?
1: Igen, igen, pontosan. Na most visszatérve összehasonlítva a két ligát.
0: Igen.
1: Magyarországon ugye még nincs nyertes. Nálunk viszont már az első három bajnokok ligája jelöltnek megvan a fix helye. Tehát a liga elején a bajnokok liga helyekére megy a harc. Vagy pedig hát mondjuk így a nemzetközi szereplésért, ugye az Európa Liga. Hát a bajnokok ligájára van még esélyünk, és ami ritkán fordult elő a ligába, az utolsó három az pont egyenlő. Tehát gyakorlatilag nincs még kiesült a legutolsó kettő, sőt még az se fix, hogy ki fog úgymond osztályzó mérkőzést játszani. Ezt a szót különben tőle tanultam, én mindig relegációs mesnek mondtam ezt. Azt a szó, hát ezt megtanultam magyarul újra tőle. Osztályzó mérkőzés, mert a 16, 17 és 18-adik az pont egyenlő. Tehát gyakorlatilag itt ennyi az izgalom a ligába, tehát a elején meg a végén. Tehát a nemzetközi helyekért harcolnak ott elő csapatok köztünk mi is, meg hát a legvégén ugye pillanat, azt hiszem, San Paoli, Heidenheim, meg aztán Wolfsburg. Mert aztán a brémaiak, azok bevették a kanyart a 15. helyen, tehát őnek már fix, hogy a ligát megtartják. Folytatnám a tippekkel, Gábor.
0: Azt én már ide is képítettem a tollat magamnak. Igen. Ibolya?
1: Mind a két tippet ellopták tőlünk, de maradunk annál a tippet.
0: Na.
1: Tehát gyakorlatilag Ibolya tippel 3-2-t.
0: Tehát a Fradinak, igen.
1: Így van. Én meg tippelek 1-2, tehát 2-1 vezet egy győzelmet.
0: Igen, akkor te vagy, azt hiszem, hogy az egész nagyon sok tippet kaptam, de a harmadik vagy negyedik, akik zete győzelmet mondanak. Hát
1: én ezt előtt dobtál a tippemet, de úgy voltam, hogy akkor is már maximum sorsolnak bennünket.
0: Hát például, ha már a múlt héten úgyse lehetett sorsolni. Igen, folytasd.
1: No, akkor megyünk tovább, Gábor, ugye úgymond következő születésnapokról beszéltél, tehát Dolliról, Isten értesse előre is, Joe Cockert említetted, viszont tegnap is volt valakinek születésnapja, mégpedig úgy hívják az úriembert, hogy Stibilant Herdaway Judkins Morris. Gondolom nem mond semmit.
0: Hát így nem.
1: Most jön a bejátszás, és tőle szeretném hallani akkor a művész nevét. Egy pillanat.
0: Jöhet.
1: Már is indítom a bejátszást. Egy 30 másodperc szerint elégett, és akkor meg kell tudni mondani, jó? Akkor indítanám, jó?
0: Jó, oké.

0: Tudom én is dalolni, de nem jut eszembe a neve.
1: Tekerjek bele egy pillanatra?
0: Ne tekerj bele, inkább mondd meg. Mert a dal megvan. Hát, a dal megvan, csak nem jut eszembe a neve.
1: Akkor nem kínoslak, hát Stevie Wonderről
0: beszél. Stevie Wonder, így van, hát persze.
1: És úgy lesz Stevie Wonder egész pontosan, mikor az első lemezét fölvette, ugye hát Steveland, Herbevé, Judkins, Morris, azt mondta lemezje, hogy ilyen Schreiber névben nem igazán garantált a siker, és földobták neki, hogy legyen a művész neve, Little Stevie Wonder. Tehát magyarul kicsi, csodálatos pityú, magyarul mondjuk.
0: Igen.
1: És akkor mondta a Stevie Wonder, hogy hát a little, tehát a kicsit azt hagyjuk ki, mert 1,85 magas vagyok, tehát ez bele is nem telepedjár. Tehát így lett ő Stevie Wonder, aki egyébként, hát Bach tudja mindenki. Koraszület volt, és hát 1950-ben, hát 6 héttel korábban született, mint hogy kellett volna. És rosszul állították be az inkubátort, hát akkor az inkubátorok még nem voltak a mai szinten, és túl sok oxigént tettek bele, és gyakorlatilag ez okozott neki egy retina megbetegedést, és hát innenki gyakorlatilag mondja, hogy tehát a születésének fogva vak, lehet így mondani.
0: Igen.
1: Viszont akkor most megkönnyíteném a munkádat, mert ugye van ennek 1980-ban egy nagy sikere, aminek az a címe, pont ugye megy az alkalomhoz, Happy Birthday. Nem nehéz a szövegje, mert egész pontosan 36-szor énekli benne a Happy Birthday to you.
0: Igen.
1: Ezt megtaláltotta a zenetárba. Már ez ugye hát az előzővel az egyik legnagyobb sikerében 83-ból azzal már úgymond lelőttem a madarat. Ezt szerintem passzolna úgymond a következő dalnak, hogy megkönnyítsem a munkádat. Viszont most duplán könnyíteném meg a munkádat. Na. Hadd súgjak neked. Mert ugye jövő hétre kéne valamire tippenünk, így van?
0: Igen.
1: Na most lehet, hogy ne az azerbajdzsáni, vagy az örmény, vagy az afganisztáni ligába valamire tippeljünk, de itt van Kirnél, ugye jövő szombaton van a kupadöntő, mégpedig Bayern München, Bayern és Stuttgart.
0: Hát akkor ezt, már csak miatt.
1: Ezt csak úgy megsúgom a jövő hétre, úgy hall bennünket senki, így van.
0: Így van.
1: Megsúgom jövő héten, hogy megkönnyítsen ezzel is a munkát, hogy jövő héten, hogyha egy mód van, akkor itt behetnénk erre a meccsre.
0: Jó.
1: Játszmára, nevezzük így.
0: Rendben, mindenféleképpen. Hát annyi
1: aki, Facebookon ismerős, aki Facebookon ismerősem, és a Bayern Münchenre tippeld, azt törlöm. Azt mondtam, hogy
0: jó, hát akkor rendben.
1: Én azt hittem, úgy tudom, hogy Magyarországon egyetlen egy Bayern München fenn van, vagy szurkoló, a Boskor Gábor.
0: Az könnyen lehet. igen. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és akkor haladunk tovább, és nagyon szépen köszönöm a hívást. Oké.
1: Okay. Rendben van, Gábor. Megtaláltad a Stevie Wondert a Happy Birthday?
0: Még nem is kerestem, mert annyi Happy Birthday van, hogy lehet, hogy körülbelül...
1: Hát a művész nevére kéne kezdeni. És nem klasszikusan írják, hogy Stevie Wonder, hanem Steve Ie, tehát furcsán írják.
0: Hogy írják?
1: Egy pillanat. Megmondom neked. Egy pillanat.
0: Na, én is nézem közben, persze, ez a biztos. Az ST az biztos. Azt mondom.
1: E-D-I-E.
0: Tessék?
1: Tehát ST.
0: Igen.
1: E.
0: V. Dupla V.
1: Nem,
0: V, sima. Sima, igen.
1: I-E.
0: Megtaláltuk, így van, megtaláltuk.
1: A Steve-et egyébként másként hívják.
0: Igen, azért néztem.
1: Nem Steve-nek hívják, hanem Steve-lentek.
0: Igen. Hát majd megnézem, melyiket fogom lejátszani, mert hogy biztos annyi Happy Birthday van, hogy a keresgélek. Na jó, akkor...
1: Tehát a Steve Wonder csak egy van.
0: A Stevie Wonder, az csak egy van. Így.
1: Na, meg attól egy dal van ez a Happy Birthday.
0: Azt tudom, majd megnézem, benne van-e, ha nem, akkor valami, de az ötlet az megvan, és akkor megkönnyítetted, mert azért Stevie Wondert mindenféleképpen játszom mindjárt, jó? Na, köszönöm rendben, szépen, Gábor. Hogy itt voltál, szép napot mindenkinek, neked is. Szia!
1: Kellemes hétvégét, Gábor, neked is hallgatok, és jövő szombaton találkozunk.
0: Így van. Na hát akkor, hát hogyha már itt Stevie Wonder szóba került, és én azt hiszem, hogy nem keresgélem ezt a Happy Birthday-t, hanem sokkal inkább valami olyasmit, aminek biztos, hogy Csernyák István is fog örülni, mert azt mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép dal, hogy I just call to say I love you. Ezt fogom én most mindjárt ebben a pillanatban elindítani. Hajrá!

Mindjárt visszakeverem a dalt, de természetesen azért játszom, mert ha már a születésnapokról volt szó, akkor Enya, ugye ismerős, 1961. május 17-én született, méghozzá Írországban, és hát nagyszerű születésinél kicsit más, mert Annie Pedrine Nuni Bernine, szóval alig lehet kiejteni a négyszeres Grammy-díjas énekesnőt, és az Enya nevű zenei formáció tulajdonképpen három emberből áll. Enya, aki zeneszerző és előadó, aztán még ketten a producer, két fiú, és különböző nyelvű dalszövegeket írnak Enya részére. Hát, ha netán akármelyik is, de hallgasson minket. És akkor íme folytatjuk Enyával.

0: Hát, ő volt enya, hogy akkor ezzel mindenféleképpen rendben is vagyunk, és akkor azt hiszem, hogy itt az idő most vagy soha, a vonalban pedig Szent Miklósi János. Halló, halló, jó napot, jó szép napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is!
0: És akkor üdvözölhetjük a Fradit is, meg a Zalaegerszeget is, mert hát érdekesnek ígérkezik a forduló. Mit vár a meccsektől?
1: Hát én azt várom, hogy a Győr lesz a bajnok, meg nagyon nagy meglepetés, annál nem sikerülne neki szerintem, mert akárhogy pihentették a Révész József, mindig elfelejtem a második nevét az úrnak, aki ugye a Kisvárdát irányítja, hogy ugye a fiatalok játszottak most legutóbb. Én úgy gondolom, hogy akármilyen fényes csapat lépott most a Gyepre, a Győrnek minden esélye megvan, a saját kezében van valójában a és ugye az X is másokat jelent, hát kérdés, hogy mi lesz a Fradi Zalaegerszeg. Hát nem tudom, sajnos, vagy nem sajnos, mert jó lesz, hogy így a barátom, itt leszünk együtt a három jó barát, kis Zsigmond napi utófőzés lesz, aztán úgy való, úgyhogy csak valószínű a neten fogjuk figyelemmel kísérni majd, mert inkább pontosabb lesz, hogy beszélgetünk meg, teszünk kiszogatunk, de ugye azért neten szerintem majd fogjuk követni a mérkőzések állását. Nem biztos a Fradi győzelem, én továbbra is ugye most nézzük a egymás elleni eredményeket, meg most egymással, most már a harmadik zsinórban találkozója, emlékszem. Ugye benne volt a magyar kupa is, és hát azért ott nagyon netes volt az a Fradi győzelem.
0: Bizony, bizony, én, bizony.
1: Láttam a meccsből, meg összefoglalót is. Én abba bízok, hogy de most már ne nevezzem meglepetésnek, hogy mit lesz majd ez a Fradi Zalaegerszeg meccs, de a Győr meg nem tudom, minek kell történni ahhoz, hogy ne húzza be a mai mérkőzést, és akkor egyértelműen eldőljön, hogy hossz idő, még a Pócik, Jóskáék, ugye ők voltak az utolsó bajnok
0: igen.
1: Talán.
0: Igen, igen, emlékszem.
1: Úgyhogy én szurkolok nekik, vidékre kerül a bajnoki cím, ugye akik nem Budapesten lakunk, vidéken lakunk, egy kicsit mindig jobban szorít a szívünk egy vidéki csapatnak, mint egy fővárosi csapatnak, függetlenül ugye, hogy mint honvéd szurkolóként, azért kicsit mégis egy budapesti csapatnak szurkolok.
0: No, hát akkor én elkezdem írni a tippeket, legalábbis amennyi, mert ahogy mondta, még talán csak egy hiányzik. Akkor én írkálom.
1: Jó, akkor a szokás szerint van egy sorrendén.
0: Igen.
1: Tartom magam el, hogy könnyebb legyen. Ari 1-0.
0: Ari. Igen, 1-0.
1: Zsiga 3-1.
0: Zsiga 3-1.
1: Zita.
0: 1-1.
1: 1-1, igen.
0: Azt tudom.
1: Csabi 2-0.
0: Csabi 2-0, igen.
1: Imi
0: 3-1.
1: Imi 2, 2-0.
0: 2-0, igen.
1: Imi 3, 3-1.
0: Hát 3, akkor már 3-1 legyen, igen.
1: Aztán Jóska is 3-1.
0: Jóska 3-1.
1: Akkor Pistit mondtam, hogy hiányzik, hát valószínűleg őt már nem tudom majd
0: elküldeni. Majd meg, igen.
1: Mindegy. Andris 1-0.
0: Andris 1-0, igen.
1: Sanyi 2-1.
0: 2-1.
1: Ági 2-0.
0: Ági 2-0, igen.
1: Feri 1-1.
0: 1-1, no.
1: Gergő 2-1.
0: Gergő 2-1.
1: És én maradok akkor a 2-2-nél.
0: 2-2, és akkor hozzáteszük mindig, hogy a rendes játékidő számít.
1: Így van, így van. Így van.
0: Ezért nem találta el senki a múlt heti 0-0-ást. Hát, ami a közvetítéseket illeti, azért van itt mindenféle, mert hogy Hát ugye itt van a Ferencváros, Zalaegerszeg, és akkor már most csak a tévét mondom, mert ugye itt van a délután bajnokot avatnak a Federation kupában, Angliában, a férfi jéghorong csapatunk a VB, a finnekkel játszik, kézilabda, női Európa Liga, Esztergom érdekelt, és aztán férfi kosárlabda NB1, kézilabda női NB1, akkor megy a Tour de Hongrie már, mint a bicikli verseny is, meg a Giro d'Italia, és az atlétikai gyémántliga is, hogyha jól tudom, szóval van mit, lesz mit nézni, ha jól gondolom, igaz?
1: Hát mondtam, hogy ugye a mai nap valószínű nagyon szűk lesz, amit megtér majd este valamikor. Hát gondolom, hogy a tévések azért most legalább megoldják úgy, mint valamikor a rádióban volt, ugye az úgynevezett körkapcsolás.
0: Az megint van egyébként, én időnként hallom.
1: Igen, nagyon régen nem hallgattam, és ugye gondolom a tévénél azért csak párhuzamosan fut a dolog, és akkor bebejátszák, hogyha valamelyik pályán, de ugye itt főleg ugye a Kisvárda és a Üllői út az, ami érdekes lesz, hogy akkor majd bekapcsolják. Illetve hát ne felejkezzünk el azért, hogy lesz egy Debrecen-Újpest meccs is, és hogy ha Debrecennek sikerülne nyerni, akkor meg lenne az a harmadik, ha jól számoltam.
0: Igen.
1: Úgyhogy a Európa Ligába el tudna indulni a csapat. Én bízok bennük, hogy habár az Újpest most egyre jobban játszott az utóbbi időben, de én bízok benne, hogy most vagy 4 vagy 5 meccsen nem járt a Debrecen, hanem ilyen x-eket játszott otthon is, meg idegenben is. Most bízom benne, hogy ma meg tudják venni a Újpestet, és akkor meg lenne a bronzérem. Hát persze azért ott van egy Paks, aki még ugye esélyes erre, de hát majd látjuk, hogy alakulnak. Úgyhogy a interneten keresztül majd folyamatosan azért követjük majd a meccseket, de nem akarjuk a hölgyeket majd terelni.
0: Mindenféleképpen. Így van. Jó, hát akkor örülök, hogy ismét tudtunk beszélni, jó szórakozást, mert akkor lesz ebben része mindenkinek, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz a döntő. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és minden jót.
1: Visszahallásra és további jó műsorvezetést.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Hát akkor ennyi. A felhők oszladoznak, legalábbis itt a 13. kerületben. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz az időjárás, mert hát én olvastam egyet-kettőt, hát állítólag ma, aztán holnap is ilyesmi, de hétfőtől már talán jobb lesz az idő. Már nem a mezőgazdaságra értem, hanem a kirándulásokra.
2: Poptorisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

hát kérem szépen, erősítsen meg, hogyha valaki meg tud erősíteni. Már csak azért mondom, mert én azt hallottam, vagy azt olvastam, hogy hát Budapest idézőjelben szólva a futball fővárosa, mármint hogy ma. Mert hogy, és sajnos nem tudok oda kapcsolni, de hát, ha valaki többet tud róla, bocs, állítólag az Erzsébet téren ilyen egésznapos programok kezdődtek valamikor délelőtt, és rekordkísérlet, különleges vendégek és a szurkolók a BL döntőre készülődve és szerveztek olyat, hogy maraton, meg csocsóasztal, egy hatalmas, 22 fős csocsóasztal, óriás, és hogy állítólag itt az Erzsébet téren fesztivál lesz, vagy van, és akkor és az érdeklődőket nyereményekkel is várják ezen a bizonyos helyneken, csocsó maratonon. Hát minden esetre a rendezvény egyik leglátványosabb része a 22 fős, ahogy mondtam, csocsó asztal lesz, és rekordkísérletek. Hát állítólag megkezdődött valamikor 10:30-11-kor a program, és szintén csak ezért mondom, hogy állítólag, a kezdő rugást pedig Juhász Roland, egykori válogatott futballista indította el ezt az egészet. Hát nézzenek, hogyha valaki ott az óriás kerékkel szemben járkál, akkor talán ezt meg is látja. De hogyha valaki esetleg többet tud róla, akkor nagyon szépen megköszönöm, hogyha netán felhív, vagy pedig valamiféleképpen értesít. Ha nem, akkor maradjunk annyiban, hogy mindenki nézzen utána annak, amit mondtam.

0: Hát most már kiderült, hogy ki lakik Alice mellett rögtön, és minden esetre így már a műsor vége felé közeledve, hát szóval ma délután 4-6-os kezdéssel együtt Fradi, Zete, Kisvárda, Győr az összecsapások. Na most hát tulajdonképpen, ha most eldől, hogy folytatódik a Ferencváros immár 7 éve tartó hazai egyeduralma, vagy a Győr ünnepelheti története 5. bajnoki címét. Hát minden esetre az Eto számára a képlet egyszerű, amennyiben Kisvárdán ugyanannyi vagy több pontot szerez, mint a Fradi az Zalaegerszeg elleni mezőnyben, akkor a kisalföldieké az arany. Ám az előrejelzések, és ezt ezért mondom, szerint az időjárás is beleszólhat ebbe a versenyfutásba, mert hogy a meteorológiai előrejelzések szerint Kelet-Magyarországon és Kisvárda környékén is a legintenzívebb záporokat és zivatarokat éppen a mérkőzés idejére 17 és 18 óra közé várják, ráadásul az előző éjszaka is jelentős mennyiségű eső áztatta a pályát. Hát összességében a mai napra 20-30 centis csapadék várható Kisvárdán. Hát a vizes csúszós gyep rendszerint a kezdeményezőbb, technikásabb futballt játszó csapat játékát töri meg legjobban. Hát minden esetre drukkoljunk, mert hogy az időjárást, hát azt mi mondjuk, azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk befolyásolni, még hogyha nagyon akarjuk se, bár állítólag már ezt is lehet, mint ahogy annak idején, mikor Pekingben volt az olimpia, akkor azt mondták, hogy akkor itt 2 hétig nem fog semmi történni, még se fel, semmi, és az volt, amit megmondtak a kínai égi felfedezők.
1: Poptarisznya.hu
2: Sláger, sláger után.

És hogyha már az időjárás szóba hoztam, hát mindenféleképpen gondolom a Balaton mellett is nagyon-nagyon figyelnek erre, mert hogy jön a balatoni évadnyitó, illetve már itt is van, mert Balatonfüredre figyel a hazai vitorlás közönség. A hagyományos ünnepi program, hát már elkezdődött 10 órától, térzene, ifjú vitorlázók bevonulása, úgyhogy szezonnyitás van, és hát a polgármester úr is ott beszédet mondott, és hát a ceremónia egyik legkiemelkedőbb és legemelkedettebb pillanata, nemzeti zászló felvonása is. Úgyhogy mindenféleképpen régi hagyomány ez, hogy a vitorlamontó ünnepség Füreden 1935 óta tart, akkor tartották az elsőt, és hát nem csak a

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

0: Annyiként érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: itt velem jól vigy.
1: Itt velem jól vigyázz.
2: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
3: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
2: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
3: www.poptarisznya.hu.
2: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
4: Monsters and obstacles. Dragon's Lair. Dragon's Lair.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: A szombat akkora szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu. Podtalisznya!
2: Yes.

0: hangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: poptarisznya.hu.
1: Az internetfüggő rádió.
2: Hangolj ránk!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene versus...

0: Dudák Misivel. Dudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás. Veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum. Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ragyogó csillagó szép estét kívánunk mindenkinek! Zeneverzum 131. adás.
1: Zenei finomságok, ijegységek.
2: Ez a Zeneverzum.
0: Isten hozott mindenkit a 15 éves poptarisznyán.

Tudod, mert az is visz egész este. Ne várass túl sokáig. Végre itt a szombat este, igaz Csenge? De jók ezek a dallamok. Atya Isten, hova mennek, tudod? Be ide a bőr alá. Azonnal fölhangosítjuk őket, jó? Itt a szív.

0: egy szép napon hivatalosan is elismerik, hogy az, amit valóságnak kereszteltünk el, az még inkább illúzió, mint az álmok világa. Salvador.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek.
2: Zeneverzum, Hudák Misivel.
0: Salvador Dali.

0: zenei finomságok, ígyetségek.
1: Ez a Zeneverzum.
2: Szóval kinek lenne csatlakozni kedve prédikáló székre ide a Pilisbe?

0: Minden is a... A szeretet. Nincs is más ezen a bolygón. Minden más, ami nem tetszik, az annak az eltorzulása. Így vagyunk összerakva. Ha nem tudjuk megfelelően kifejezni, akkor sérül, eltorzul, megváltozik. Más lesz.
1: A dolgok változnak, de a zene örök.
2: Zeneverzum. Hudá.

0: Balázs is mondja, nagyon sok erőt, hitet, reményt.
1: Az univerzum változik, de a zene örök.
2: Zeneverzum Kudák Misivel.
0: Lendületet és minden mást ad.
3: Strength of my heart, baby.

21. adás eleje, a rossz napja van, oda megy, azt hallgatja, onnan indul. Van benne egy gondolat, meg annyi zene. Már megy is a nap, de jó ez, Balázsom, köszönöm, hogy megosztottad velem, én meg elmondtam a többieknek. Imádlak téged is, meg a többieket is, hiszen tudjátok, hogy

Hoz. Közben nem veszed észre, hogy a tegnap épp olyan veszélyes volt. Anthony DeMello.

Mindenki zeneverzónak megvan a maga varázsa. Saját maga kis csodája. A mainak is megvan. Egy fiú, aki egy jó ideje szemem előtt van. Már járt is nálam.

van egy te! De igen. De igen, jó hát. Aranyos vagy.

0: el magad?
1: Haladj a saját képességeid szerint. Miért vártál azokra, akik nem állnak készen, hogy magasra, magasabbra, a legmagasabbra repüljenek? Sri Kimoy. Gabi, ezek a betűk. Nagyon kicsik. No, drágám, hát ez nekem egészen áthatott az egész zeneverzumot. Mi is maradt hátra, egy jó kis Kowalski és Vega? Nem más, mint a remény.

0: minden odaát. Az erő, hogy hiszel önmagadban, ez a kulcs, mely megváltoztatja a sorsot. Hát volt szerencsém egyszer mindenképpen a Kowalski és Vega zenekar nagy koncertje után zenélni a tömegnek, és ott azt kérdeztem az emberektől, hogy tudják-e, hogy miről énekel a zenekar? Hát valóban átmegy-e az a szöveg, ez a modern 21. századi ima, hogy egyszerűen olyan lelket, tudatot és belsőt nyitogató sorok ezek, és olyan tömören a lényegre törnek, hogy engem egyszerűen nem tudom, csak könnyes szemmel hallgatni őket. Az összes daluk egy jó ideje, komolyan mondom, hogy szerintem imába lehet őket foglalni. És ezt nem mindenkinek megy át, nem mindenki érti, nem mindenki érzi, de nem baj ez. Elég, ha az ember fújja, hiszen látod, hogy előbb-utóbb majd megértesz egy sort, egy összefüggést, egy egész verszakot, vagy egy egész dalt, és akkor majd kinyílik a világ. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy itt vagytok. Köszönöm, Gabi, ez egy terápiás műsor, ez így kerek egyébként, ahogy ilyen jó sokan benne vagyunk. Nem is tudom egyébként, hogy van-e, biztos van még ilyen rádió műsor, hogy ilyen nagyon sok a szerkesztője, de hogy ilyen unplugged áll össze ez az egész, és hogy ahogy a zeneverzumból itt a 3 éves korára ilyen kerek történet lett, ez is azt nyugtázza, hogy igenis csodák vannak.
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Udák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.
3: Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding dong ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a ding ram a lam a lam a lam a lam a lam a

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket?
3: Akkor mondja el ismerőseinek,
2: hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hány pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog? Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány? De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun István.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: amiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu. You ready to kick some ass?